0: Csám. Ez egy kerületi klasszikus.
1: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
1: Beast FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: színre tett rá a bal. Menek, hogy feltartott kézzel a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek, mi a kaj.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Aki átmond, mondjon békés. Ha adnak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni, mint kapni.

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Bling.
1: A Kumam,
2: a
1: Team Beam. Ja, az nem.
2: 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Mixben.

4 Base FM.

bsfm.hu.

Girls are girls.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19 én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébih a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt érintvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Interesting.
1: Ha nem szólok.
0: Tizenegy.
2: Hát kellett neki meg egy 10 gondolat. Ez így nem mehet tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Államfőt választott a parlament. Változás a kismamák szifilisz tesztjeinél. Érdemes az eget kémlelni. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltet titkos szavazáson választotta meg az országgyűlés. Az államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált. Majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Az új államfő letette esküjét a parlamentben. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
1: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Pace FM, Rap Hip Hop R&B. Eljött egy újabb reggel és egy újabb szép nap. Mindenkinek a legszebb szerdát. A mikrofonnál RP. Bár melankólikusnak indul, rengeteg igazságtartalom van benne, hogyha végighallgatjátok, megértitek miért. Érkezik T. Danny, ha elmegyek, ma vele kezdem a sort. Itt a 96 Pace FM-en.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A GNX album eszméletlen nagyot tarolt, rengeteg rangos és kiváló dal található rajta, de az egyik legnépszerűbb még mindig a Latter, úgyhogy érkezik Kendrick Lamar SZA kombója és a nagy sikerű Latter itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt a beiktatáson, a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19 én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
4: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
3: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: közlekedés.
1: Szuper szerdát mindenkinek, és kellemes napot. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még továbbra is a lezárás a 9. kerületben Ferencvárosban, a Szobieszki János utcában, amely a Márton utca és a Telepi utca közt található, illetőleg a Gát utcai résznél. Ez az info jól jön. Jön látó Ice Spice duója, és érkezik a szuper dübörgősük, a Kiat, itt a 96.4 Bészafonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Hangzásilag és stílusilag is nagyon beérezte a közönséget Tamir Richman, és hát viszonylag friss előadóként ezzel a dallal nagyon felkavarta az állóvizet maga körül. Egészen népszerű, a koncerteken mindenki tombol rájön. Tamir Richman, Million Dollar Baby. Már is mutatom, hogy megy.

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a Pizzami.hu-n.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
6: Államfőt választott a parlament. Változás a kismamák szifilisz tesztjeinél. Érdemes az eget kémlelni. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltet titkos szavazáson választotta meg az országgyűlés. Az államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált. Majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Az új államfő letette esküjét a parlamentben. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük. Szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
7: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
6: Már a mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfűpollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szerdát mindenkinek. A mikrofonnál RP. A recept biztosított volt, a klip tele van pakolva csinosabbnál csinosabb csajokkal, mondjuk a mondani valóba viszont mélységet is belevittek a srácok. Én társadalmi problémákat dolgoznak fel, és hogyha meghallgatjátok, rájöttök, hogy mire gondolok. Jön BSV Bájlesz közöse, Lidokain. Itt

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuperszónikus szerdát és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, érkeztem hozzá a részletekkel. Egy irányosításra kell készülnötök Pesten, konkrétan Pesterzsébeten, a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Ez az info hasznos lehet. Jön Tyla és az egyik szuper dala, bár van neki sok. Push to start. Itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokálpatriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak. Mezőzombor for főváros 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Áfamentesek lettek egyes gyógyszerek, megszűnik a TEK, felújítják a Gubacsi hidat. Köszöntöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Olcsóbb lesz a patikaszer, szeptembertől a vínköteles gyógyszerek 5%-os áfája megszűnik. Az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a szükséges készítményekhez való hozzáférés megkönnyítése. Mindez 7 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit. Ezzel egy időben visszahívta a hatóság a Rovatinex belső oldatos csepp egyik tételét. A vese és húgyúti megbetegedések kezelésére ajánlott vény nélküli készítmény avas lehet. A megváltozott összetétel nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt. Döntött a parlament, megszűnik az önálló TEK. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től, a nevét viszont megőrizheti. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé, személyi feladatai a TEKhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Megszépül a Gubacsi híd, felújítják a szerkezeti elemeit. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek, emiatt egy ideig teljes, majd részleges útlezárás várható a helyszínen. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A női hormonrendszer működését is befolyásolja a tartós meleg, megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkben. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezért a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, még mindig szuper szerdát mindenkinek, és hogyha vezettek, akkor csak óvatosan. Érkezik 2024-es klasszikus Marshall Bruce Mathers III, vagyis Eminem, és a Houdini.

0: Rövid közlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot, és csak óvatosan a kilométerek során. Árpi vagyok, már is érkeztem a részletekkel. Továbbra is tartnék Pesten az útszűkület, az 5. kerületben, az Akadémia utcában. Ez az info jó jön, hogyha ide terveznétek menni. Jön Bruno és Spák közöse, Budán vagy Pesten. Itt a kedvenc rádiótokban, szerda reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Új államfője van hazánknak, nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, terjed a veszélyes kártevő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19 én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
1: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy olyan dal, ami most már kult dallá avanzsálódott az évek során. Ez nem más, mint Beton Offi, jön tőle a Dohánybolt. Itt a kedvenc rádiótokban. Tudjátok? Dohány.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, egy szuper dala, megyünk tovább. Két nagy guru csinálta, Kanye West és Jay-Z. Alapvetően egyébként az 55. Grammy gálán elhozta a legjobb rap teljesítményért járó díjat. Az Egyesült Államokban 8-szoros platina érkezik a Niggas in Paris, Kanye West, Jay-Z tollából.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Az mindig is nyílt titok volt, hogy Camptonban tudnak zenélni a rapperek. Eddig Új-Zélandon aranyminősítés, Brazíliában aranyminősítés, az Egyesült Államokban is aranyminősítés. Egyébként a US Billboard Hot 100 listán 13. helyen nyitott, és a US R&B Hip Hop Airplay listán az 5. helyen. Érkezik a legendás Kendrick Lamar AZ Chickivel az oldalán, és dübörög a Peekaboo. Itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Új ellenfője van az országnak. Változás a várandósok szifilisz tesztjeinél. Érdemes az Eget kémlelni. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltet titkos szavazáson választotta meg az országgyűlés. Az államfő több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált. Majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Az új államfő letette esküjét a parlamentben. Változik az egészségügyi adatok kezelése a várandósoknál. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ennek értelmében a várandós nőket ellátó orvosok és védőnők akkor is megismerhetik a szifilisz teszt eredményét, ha a kismama korábban korlátozta egészségügyi adatainak megismerését. A változtatás célja, hogy a fertőzöttek ne kerüljenek ki az ellátórendszer látóteréből, és időben megkapják a szükséges kezelést. A szifiliszes megbetegedések száma jelentősen emelkedett Magyarországon. Az augusztus 20-ai hétvége előtt is nyújthatjuk a karunkat. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért arra kérnek mindenkit, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. Este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztetett rádiónkban Nagyváradi László, csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. Később 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. Napközben 28 és 33 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: despicable.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, nagyon fülbe mászó hazai dallal fogunk tovább menni. BSV Nagy Bogi, és én a nagy sikerű Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, szerda reggel is.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszónikus szerdát és óvatos napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Továbbra is le van zárva a 10. kerületben Kőbányán az Óhegy utca, amely a Szlávi utca kereszteződésénél található. Ez az info jól jön a haladás során. Jön Jude Law, Lil Frak közöse és a Lej. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ban egy gigaslágert. Érkezik a Lovin' on Me. Itt a 96.4 Beats.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
6: Áfamentesek lettek egyes gyógyszerek, megszűnik a tek, ráncfelvarrást kap a Gubacsi híd, a mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lesz a patikaszer, szeptembertől a vínköteles gyógyszerek 5%-os áfája megszűnik. Az intézkedés célja a lakosság gyógyszerkiadásainak mérséklése és a szükséges készítményekhez való hozzáférés megkönnyítése. Mindez 7 milliárd forinttal csökkentheti a költségvetés bevételeit. Ezzel egy időben visszahívta a hatóság a Rovatinex belső oldatos csepp egyik tételét. A vese és húgyúti megbetegedések kezelésére ajánlott vény nélküli készítmény avas lehet. A megváltozott összetétel nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt. Döntött a parlament, megszűnik az önálló tek. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ október 1-től, a nevét viszont megőrizheti. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség sem lesz többé, személyi feladatai a tekhez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. Megszépül a Gubacsi híd, felújítják a szerkezeti elemeit. Szombattól több ütemben zajló helyreállítási munkálatok kezdődnek, emiatt egy ideig teljes, majd részleges útlezárás várható a helyszínen. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek. A női hormonrendszer működését is befolyásolja a tartós meleg, megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosa.
7: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a beteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredményezhet. De a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
6: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfűpollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Újpest és Kapuvár találkozása, egy komoly utcai klippel ellátott dal, SM Curtis, feldobott érme, itt a

0: már éjjel felejtett.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4 BASFM.
2: BASFM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül is.
1: BASFM.hu.

rap, hip-hop, R&B. Mondanám, hogy a srácok tudnak valamit és varázsolnak. 2025. augusztus 4-én, kicsivel több mint egy éve droppolt a világhálón. A 25 milliós ligában focizik, és a YouTube szerint még mindig az 5. legnépszerűbb hazai videó. Érkezik Dash Youngfly közöse, jó tengerparton forgott, jó dallamokkal ellátva, csinos csajokkal. Lehet, hogy ez a recept. Érkezik az Aumán Má, itt a 96 Nibészen.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legszebb szerdát. Ha szeretitek a húst, szó szerint, akkor a videoklipet ajánlott mindenképpen megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy a hölgyek teltkarcsúak a videoklipben, ez egy nagyon sajátos látásmód, de egyébként a végén nagyon szórakoztató. Több mint 11,4 milliós feliratkozóval jön Da Baby, és több mint 12 milliós megtekintéssel a Pop That Tank. Én már ezzel búcsúzom, holnap reggel attól Tali, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt. We'll be right back.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Még mindig hozza azt a bizonyos nyári vibe-ot, és abszolút aktualitása is van. Gyakorlatilag tényleg csináltak egy nagyon szuper táncolható és élvezhető dalt. Jön Dash, Young Fly, Azaria 3-asa, és a nagy sikerű Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4 BFM.
2: Az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a bakpakba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Baka András az új államfő. Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák. Borsodban terjed a veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19 én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébi a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják.
1: Mára mérséklődik a meleg, napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős légmozgás. 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken hasonlóakra számíthatunk. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bész FM, Repifef R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, már itt is veletek a stúdióban, hiszen amondó vagyok, hogy ne teljen el ez az óra sem páros strandfesztes napjegyek nélkül, hiszen óránként tudtok tőlem vinni nyereményeket. Nem sokára elmondom, hogy hogyan, addig pedig tegyük bele a napba Gangsta Zoli és a Kártel dalát.

nyugat. A keletére, rosszabb, mint a nyugat. Jól van rossz és a kettel, rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, ahol most a játékból valóság válik. Ugyanis, hogyha figyelitek a műsorvezetőt, és amikor azt mondom, hogy most a 9-ként hívtak a kedvenc rádiótok szlogenjével, akkor tiétek lehet a páros strandos napi belépő.

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, Repivel Párembi, akkor szépen lassan most vegyétek elő a telefonotokat, és írjátok, hogy 0620-96-4-99-99, és amikor úgy érzitek, akkor hívjatok a 9-nek a kedves rádiótok szlogenjével.

0: Farag Ujjanka vagyok a Bész FM-ből. Halló, halló!
1: Hello!
0: Ciao.
1: Mi ügyben?
0: Hát ez jó, te mi ügyben? Mondj egy keresztnevet, léci.
1: Robi vagyok, hello, hello!
0: Hello, Robi! Gondolom, hogy a Strandfest miatt csöröksz.
1: Igen.
0: Figyú, az van, hogy valaki 7 nap alá téve próbálkozik, te viszont a 9. vagy most azonnal.
1: Köszönöm, izgalmas!
0: Hát még az milyen izgi, hogy megvan-e a szlogenünk elejétől a végéig?
1: Szerintem tudom, 96.4 Bész FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Hát akkor ezzel már is oda katapultáltad magad a Strandfestre. Gratulálok, tiéd a páros belépő.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök. Ez egy csodálatos hír, nagyon köszönöm. Hónap legjobb híre.
0: Akkor azt kívánom, hogy minimum a hónap legjobb bulia is legyen, megvan már, hogy kivel.
1: Párommal szeretnék menni, igen, ő nagyon szeretne elmenni, úgyhogy ez egy ilyen dupla öröm, mert így neki is örömet tudok okozni meg magamnak.
0: Minden jó, hogyha mindenki jól jár, aki pedig esetleg eddig még nem játszott, semmi para, a következő órában is várlak titeket, és persze a Bészes zenék is velünk maradnak, például a BSP, Biolex és a Lidokain.
2: Műsorajánló.

0: vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Wales FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha jártatok már strandfesten, akkor pontosan tudjátok, hogy mennyire 10/10 bomba dolog a Balaton partján kényelmesen kiterülve egy plédre átbeszélni az előző napi hatalmas nagy bulikat. Nem sokára mondom, hogy hogy nyerhettek páros belépőket.

96.4 Bass FM, Repipap R&B, nyeretek páros napi jegyet a Strandfestre. Hívjatok a 9-ként a kedvenc rádiótok szlogenjével, amikor a műsorvezető jelesül, én azt mondom, hogy most.

0: vagytok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag Gang!
2: Farag Ujanka vagyok a Base FM-ből, halló, halló!
3: Szia, én Henny vagyok, és én a játékra szeretnék jelentkezni.
2: Hello, Henny! Igen, sokan hívnak nagyon, és azért nagyon nehéz ráérezni arra, hogy mikor 9.
3: Nagyon, de remélem,
2: ember.
3: Hogy én ráéreztem, és én vagyok a 9.
2: Képzeld el, hogy amúgy igen, te lettél.
3: Ez az, köszönöm, köszi.
2: De jó!
3: Most már csak tudjam a szlogent.
2: Így van, mi a rádió, amit szoktál hallgatni, melyik a kedvenced?
3: 96.4 Base FM, rap, hip-hop, R&B.
2: Akkor most már csomagolhatsz is jövő hétre, mondjuk az még lehet egy kicsit hamar van, de a lényeg, hogy tiéd a páros belépő a Strandfestre.
3: Ah, nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülünk neki. Köszönöm.
2: Kivel fogsz elmenni, miért a több eszem?
3: Hát, ha önző leszek a férjemmel, de ha nem odaadom a fiúknak, lehet, hogy ők.
2: Legyél önző.
3: Ha lehet olyat.
2: Én azt mondom, legyek? Legyél önző.
3: Okay, jó. A férjemmel megyek. Köszönöm szépen.
2: Jó, aztán nem akarok én kirobbantani semmilyen családi viszályt. Inkább küldök még egy zenét nektek az öröm mellé. Itt van Post Malone és a Congratulations.

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98 BSFM, Rap Hip-Hop R&B, abból még soha nem lett felejthetetlen sztori, amikor valahová nem mentetek el, úgyhogy legyetek ott a Strandfesten, nyerjétek meg a páros napi jegyeket, legyen ez a next epizód.

96.1 BFM, Repibe, Perembit, mindjárt elmondom a strandfesztes játékszabályokat, mert hogy rengeteg az átfedés előadó ügyén, Des itt is ott van, és ott is ott lesz. A kérdés csak az, hogy ti ott lesztek-e.

96.4 Bész FM, Repivel per MB, játszatok most, hívjatok a 9-ként a 0620-96-499-99-en, és mondjátok el a kedvenc rádiótok szlogányét, és legyetek ott a Strandfesten.

0: Faragó Janka vagyok a Bass FM-ből. Halló, halló.
1: Halló, halló. Ervin.
0: Mi áradban nálunk?
1: A nyereményjáték miatt telefonáltam.
0: Igen, egyébként jól tetted, és ugye aki 9-ként hív, annak van esélye arra, hogy elvigye a páros strandos jegyeket, és a 9. lettél, képzeld.
1: Ó, tökéletes, örülök neki.
0: Akkor lögd még be nekünk, hogy melyik a kedvenc rádiód.
1: Csak a Bass FM 96.4, Bass FM Rap Hip Hop R&B.
0: Tiéd a strandfesztiválos páros belépő, úgyhogy ott lehetsz másodmagaddal a strandfeszten. Mi a helyzet veled? Mi csinálsz, miközben minket hívtál?
1: Igazából itthon dolgozunk, és elmondom, most oda kapcsoltuk, bekapcsoltuk a rádiót, átmondom,

Minket fogtok majd élőben is hallgatni ott a Strandfesten, úgyhogy élvezzétek, és mindenkinek jó szórakozást kívánok, és nagyon sok szerencsét, mert hogy lehet még a héten páros belépőket nyerni, Candy Temer és Estség pedig behozza, hogy Peek-a-Boo.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Kanyarodjunk rá együtt a következő órára. Nálam most elfogytak a strandos páros napi belépők, de Brida Bianák 2-től még valamelyik órában tudtok ilyesmit szerezni. És egyébként holnap én is utántoltam a raktáraimat. Most pedig, hogyha azt mondom Eminem, akkor szerintem senki sem csalódik. Itt lesz a Houdini.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Valószínűleg az nem normális, hogy a reklámipar már annyira befolyásolt minket, hogy különböző érzelmeink alakultak ki márkák iránt. Nyilván van egyfajta anyagi béli korlát is, hogy kinek mi a tólig, mi az, ami még belefér, és ami már nem. Egy biztos beton, a filéfrek és Krúbi ennek a világnak mondja oda, hogy Off-Fight.
1: Szarok én az Off-Fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: ebben.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Ennyi volt mára itt veletek együtt. Nagyon szépen köszi, hogy hallgattatok. Farag Olyanka vagyok, és holnap is csapjunk egy nagy bulit tisztől. És most is jó lesz a folytatás, hiszen Prida Bia hozza Doja Cat dalát. Indultak a Vegásszal.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Burna Boy, aki kisgyerekként arról álmodott, hogy szuperhős legyen. Ezért választotta magának ezt a fellépő nevet, mert szerinte olyan hangzása van. Burna Boy érkezik, City Boys, a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: nem akarok bennetek megbízni, ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék, 96.4 Base FM.
2: She take my money, well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. SZA gyakran énekel a dalaiban arról, hogy tiniként kívülállónak érezte magát, annak ellenére, hogy 13 évig szertornázott, sőt, a Columbia High School csapatának kapitánya is volt. Érkezik most ő is a Looter, Kendrick Lamarral közösen, a

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Besten kívül is. bassfm.hu.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Egy kicsit szusszanunk, de utána érkezik hozzánk a BSV by Alexel. Ez lesz a Lidokain, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Autódarú, Kosvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Na

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Shinsa és a Bossa Pion a 96.4-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Eminem és Nate Dogg közöse a Shake That olyan rázós alappal rendelkezik, ami miatt a mai napig előszeretettel kéritek a bulikban, én pedig játszom is, és itt is, a 96.4-en.

96.7 Beat FM, Rap Hip Hop, R&B. A héten van nálunk egy játék, amivel páros napi egyet nyerhettek a Strandfesztiválra. Nem sokára hozom a részleteket, hogy mit kell csinálnotok, jól füleljetek. Addig is pörög az Ariától az Okari, itt a Beat-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Most kell telefonálni, hogyha szeretnétek páros napi jegyet nyerni a Strandfesztiválra. Augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Hajrá, hajrá, addig is

hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: És ki a kedvenc fellépőd, aki ott lesz?
1: Dani, illetve a BSV-t is nagyon szeretjük, meg nagyon sok előadó lesz, akiket szeretünk.
0: Nagyon jó, örülök neki, hogy jó helyre kerül a mai belépő is. Kérlek, ne tedd le, mert mindent megbeszélünk majd adáson kívül. És tudjátok, egész héten tart a nyereményjáték, csak figyeljétek a műsorvezetők felhívását, és hívjátok 9-ként a 0620-94-99-99-et. Megyünk is tovább, méghozzá Lunizzel és az I Got Five On It-tel a 96.4 BSFM-en.

0: Legjobban.
1: R&B. Egész nap megállás nélkül.
0: Ladies and gentlemen.
1: Ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
3: There's a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok,

0: ni un amigo nuevo, ni una haría.
1: 96.4. Beast FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Azonnal folytatjuk. Ez lesz a Winnie Pooh Dash-től. Itt a

órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Krisztét nekünk, nagyon szeretne belépőt nyerni a Strandfesztiválra. Egész héten van nálunk a játék, nem kell más tennetek, mint figyelni a műsorvezetői felhívást, és hívni a 0620-96-499-99-et. Én ma már játszottam, de Revolutionnél is lesz még. Sok sikert kívánok, Pörög a Csöztelél Beat

0: helyi közlekedés.
1: 96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy beállt a Megyeri híd a budai irányba, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Manueltől pörög a négy jó, a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

98.8 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan nagy kedvenceinkről, mint Rihanna és Drake kollabja. What's My Name? A Beats FM.

0: bsfm.hu.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Méghozzá egy menő kollabbal, ami nem más lesz, mint a Vári Meg. VG-től és Rézművestől. Itt a Bizen.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keep me down.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Megvan az az érzés, amikor azt hiszed, hogy valami örökké tart, de sajnos nem úgy alakul. Erről szól az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól, a Bass-en.

0: Bízközlekedés.
1: 96.4 Bíz FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás az Árpád hídon, hogyha a pesti oldalról tartotok a budai oldalra, úgyhogy ha tudtok, választhatok más útvonalat. Ez Pifu és Marics Peti közöse, a Schwindler, a Bízszem.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ezen a héten van nálunk egy szuper nyereményjáték, amivel páros napi jegyet nyerhettek a Strandfesztiválra. Augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Nem kell más tennetek, mint figyelni a műsorvezetői felhívást, hogyha meghalljátok, hívjátok a 0620-964-99-99-et, és hogy a ti vagytok a 9. hívók, akkor el kell mondjátok nekünk, hogy mi a kedvenc rádiótok, és már is nyerhettek. Megyünk is tovább, ez Wiz Khalifa-tól a Black

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, de most el kell, hogy köszönjek tőletek, mert Revolution átveszi a stúdiót, de Shell Young Flaggel és Omamával indít, mi pedig holnap találkozunk, ahogy minden hétköznap, 2 és 6 között, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsoranyállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nagyon figyeljetek, mikor indítom a játékot, utána rögtön hívjátok 9-ként a 0620-964-9999-es telefonszámot, és vigyétek el tőlem a páros napi strandfesztivál belépőjegyeket. Most pedig induljunk el, méghozzá egy jó kis karneváli hangulatban.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével. Tőle is szóljon első nagy slágere, a Jamaica. Itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM. So fair.

96.1 BFM Rap-Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, indítom a játékot, azaz, mostantól hívjátok, 9-ként legyetek szerencsések a 0620-96-499-99-es telefonszámot, és mondjátok meg, mi a kedvenc rádiótok neve, és vigyétek el tőlem a páros napi belépőjegyet a Strandfesztiválra, ami egyébként augusztus 19 és 22 között kerül megrendezésre Zamárdiba. Tehát még egyszer, legyetek ti a 9-ek, hívjátok a 0620-96-499-99-es telefonszámot. A játék indul, mi pedig gurulunk is tovább még hozzá egy gyönyörű hölgyel, érkezik Shensia, tőle is pörögjön Bossab című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B-n pedig Revolution vagyok. Elindítottuk a játékot, egy pár perccel ezelőtt kapkodom fel a telefont, egyszer csak valaki beleszól a túloldalról. Halló, halló!
1: Szia, Otto vagyok.
0: Szia, Otto! Milyen a napod eddig?
1: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Szuper, Otto, egy nagyon jó hírem már most van kapásból. Te vagy a 9.
1: Ez az.
0: Gratulálunk! Egy lépcsőfokkal közelebb kerültél ahhoz, hogy te is ott legyél másod magaddal a Strandfesztiválon, ugye Zamárdiban augusztus 19 és 22 között. Tudok neked ezért adni egy páros napi belépőjegyet, ráadásul még a másik jó hír, hogy te választhatod ki, hogy milyen napra, ha megmondod nekem, hogy melyik a kedvenc rádiód neve.
1: 96.4
0: BSFM. Jéj, és tudja, Nagyon-nagyon gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Tudod esetleg, hogy kivel fogsz érkezni a fesztiválra?
1: Igen, a barátnőmet szeretném vinni magammal.
0: Nagyon jó, romantikusan, hatalmas csapatás a Balaton partján, Zamárdiban a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között. Tudjátok-e már, hogy melyik nap van-e specifikum? Szombat, péntek, melyik napra?
1: A programot elnézve én az első napra szavaznék.
0: A 19-1-ből? Wow! Oké. Érezzétek nagyon-nagyon jó magatokat, majd meséljetek utána, hogy milyen volt és hogy tetszett. Úgyhogy gratulálunk még egyszer, ti is legyetek olyan szerencsések, mint Otto, és vigyétek el tőlünk a páros napi belépőjegyeket. Egészen péntek estig fogunk játszani, úgyhogy figyeljétek a műsorvezetőket. Mi pedig gurulunk is tovább még hozzá YG-val, Lil Wayne-el, Rich Homie Quan-nal és Meek Mill-el, no meg a gyönyörű Nicki Minaj-zal. Ez pedig My Nigga című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. I'm

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, mára már megvannak a nyertesek, tehát a mai napra a játék lezárult, azonban holnap új napra víradunk, és figyeljétek reggeltől egészen estig a műsorvezetőket, mikor indul a játék, és nyerjétek meg a páros strandfesztivál belépőjegyeket tőlünk adásban.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább a detroiti fene gyerek Eminem Houdini című dalával, hogy mivel is már mutatom nektek.
0: Műsorajánló.

szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a 6-os infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 Biz FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ahogy a fociban is mondják, ha a sípszó elhangzik, bizony indul a játék. Na valami hasonló tagla Floride a következő dalában, ez nem más, mint a Whistle. Ez is exkluzívan nálunk hallható a kedvenc rádiótokban, a 96 Biz FM-en.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

21 BSFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok, Fedzsó és Ashanti szerelmes dala, a What's Love után gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik a folytatásban Bongor, tőle is egy eléggé mély gondolatokat szántó dal, aminek a címe Oxigén hiány. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, nagy erőnk!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, már mutatom.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A hangzás régi, azonban a flow, a vibe az teljesen új. Jön a Kirchilány, jön Coilery, ez pedig a Players.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: 94 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy buli, egy kimaradás, hogy pontosan kikkel is. Bruno, Vézsi és Mário jönnek, ez pedig Senki nem szól ránk című daluk itt a Bass-en.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, az ifjú Paul Russell Lil Wu-Tang című dala után egy nagyon szuper magyar kollabbal megyünk tovább, jönnek BSV-ig, hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en, na gyerünk!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Snoop Dogg után egy másik klasszikussal megyünk tovább, de most már magyar vizeken. Jön Sub Bass Monster, ez pedig a Nincs Nő Nincs Írás. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Állj meg, ne siess, kérlek, várj meg. Ne jársz az eszedet, tudj hozzám. Valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni, telefon, SMS, Viber 0620 96.4, 99.99-es telefonszámon. Vézs és Rézműves Vár meg című dala után a gyönyörű Shenseával gurulunk tovább, aki feldolgozta Blue Country-l egykori nagy slágerét, a Hit'em Up Style, és megalkotta belőle ezt a slágert, aminek a címe Bossa, ez jön itt a Bass-en.

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Future és Drake Life is Good című dala után egy ifjú magyar titánnal, Belánóval megyünk tovább. Tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Beats FM, Rappi Paparen, Bizarro már a Revolution munkatára, Jabber Start című dala után, Tate McRae, Tit for Tat című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en. Ha még meló van, kitartást, ha pihi, jó pihenés, talaj holnap, sziasztok!

Aki át nem mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint a...

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: bling, a bling.
1: A bling, a kuma, a cimbim. Ja, az nem, az nem.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti van, itt a bizki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

0: FM, rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Mike, yeah.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.